0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Fordulj fel! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Letartóztatták, Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K-híd felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bánta Kács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
3: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
2: Felhőtlen napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Csalók élnek vissza Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. Hogy ne váljanak áldozattá a Fejér vármegyeiek is, adott esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket otthonukba. Az Ötepázmánd tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent fekett. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUL oldalán. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban. A körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEUL portál. Újabb évszakot zárta a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat, amelynek nyári fordulójában 18 pályamű közül választottak a legjobbakat a szakmai zsűri. A díjazottak között ezúttal is több fiatal fotós munkáját is elismerték, miközben már elindult az őszi forduló. Az első helyet Kontár Csaba Attila szerezte meg, a második Holzer Tibor, a harmadik pedig Komáromi László lett. Külön díjban részesült Nagy Erika. A pályázat fiatal résztvevői közül Birgány Adél, Varga Áron és Varga Árpád munkáját is elismert a zsűri, ami különösen fontos visszajelzés lehet a következő fotók elkészítéséhez. A történet pedig természetesen folytatódik. Augusztus 31-től már az őszi fordulóra lehet nevezni 2 korosztályban, 14 és 18 éves fiatalokat és 18 év feletti fotósokat egyaránt várják. További részletek a város weboldalán. A Magyar Posta a visszavonásig érvényes postai meghatalmazások megújítására hívja fel a figyelmet a küldemények átvételéhez, itt Fejér vármegyében is. Azok számára, akik meghatalmazott útján veszik át postai küldeményeiket, fontos tudni az alábbi dátumokat. A 2017. július 24-e előtt kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazások hatályukat vesztik. Az első ütemben az 1999. december 31-e előtt kiadott visszavonásig érvényes dokumentumok érintettek, melyek 2026. szeptember 30-án járnak le. A posta tájékoztatása szerint a megújítás folyamata egyszerű, személyesen és online is elvégezhető. Közvetlen Európai Uniós forrásokból és nemzetközi együttműködések révén újul meg a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet épülete. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester tájékoztatása szerint a megkezdett fejlesztések az épület állagmegóvását és korszerűsítését célzó beruházások mellett a helyi közösségépítést is kiemelten támogatják, további részletek a város weboldalán. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyi azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Innen Fejér megyéből is. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy négytagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! Október 2-a van, péntek, sok boldogságot, Petrák, szülinaposok, 06 25 55 155, telefon SMS Viber, 6 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok, Take That, előtte még Dallos Bogi, most pedig Kylie Minogue és az In Your Eyes. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az erőszakmentesség és a béket világnapján. Peace, Love and Happiness Blake Sheltonéknál is, Gwen Stefanival, Neivel érkezik az amerikai country star. Nobody but you, telefon, SMS, Viber számunk, ha a közlekedési info lenne már is, 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: Ezt a fem, ha a legjobb zenék, ízlelgessük ezt a két szót, indián nyár, vénasszonyok nyara. Még jó pár napig itt lesz velünk, 22-27 fok ma is, sok napsütés eső nélkül, a reggel viszont hűvös. Részletek és a folytatás mindjárt, fél hét után a Deep Dish folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újolhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista háza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tiszteleg Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti városi jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképen látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Fennállásának 130. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az ünnepi eseménysor október elején kiállítással, rendhagyó épület bejárásokkal és az örökös tagokkal szervezendő pódiumbeszélgetésekkel kezdődik. A jubileumi programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen két oldalú

0: kapcsolatot alakít ki a jövőben.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után piros autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az Öte Pázmánt tűzoltóinak 1 év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent lekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUR oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, mondhatnám úgy is, hogy köztünk és a nap között. Tehát, hogy zavartalan a napsütés, némi kis fátyol felhő lehet itt-ott, de alapvetően folytatódik a Vénasszonyok nyara 22-27 fokkal. Ma is, holnap is és egész hétvégén. Úgyhogy ezek a jó hírek, lehet agyalni a szabadtéri programokon, mert hogy a jövő hétvégére aztán már tényleg itt az ősz, hűvösebb idővel, szomorkásabbal és csapadékkal. Karl Wolffal, irány Afrika, itt a Besten. It's gonna be-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Például a Jamiroquai slágerével szól a Can't Hit. És egy Maniac feldolgozással itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal liget.hu.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után piros autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Csalók élnek vissza Magyar Mátai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A Magyar Mátai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. Hogy ne váljanak áldozattá a Fejér vármegyeiek is, adott esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket otthonukba. Az Öte Pázmánd tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, október 2-a, péntek van, sok boldogságot a Petráknak és a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset lenne, a közlekedési info is idejöhet. Mindjárt a Sweetbox, egy kicsit később majd árása a Boró Boróval, most pedig Britney Spears jön, és a Gimme More.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 2-án pénteken. 39 éve a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És amíg Grabowski és társai gyermekkori emlékeinket életgetik, meghallgatjuk Árást is. Boroboró a Besten, jó reggelt!

0: Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították, a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Kovács András lett a terror elhárítási központ parancsnoka, a TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terror elhárítási központot. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabó-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tiszteleg Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a novemberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai térd szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyei

0: is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. További 15000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the funk soul.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, végre péntek van, október 2-a, Petrák névnapja, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 156 éve a mai napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, ezért a mai nap az erőszakmentesség és a békevilágnapja. Pontosan 80 éve ezen a napon a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. You ain't nothing but a hound dog. 79 éve a mai napon készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. What a wonderful world. 75 éve ezen a napon született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. És boldog 75. születésnapot kívánunk Stingnek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, még egyszer, Isten éltesse az összes ünnepeltet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal liget.hu.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék a

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai térd szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban. A körözési akció helyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Az Öte Pázmánd tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26 10 02 08 04, ezek a koordináták. Az első pár szám a mai dátum, és egyébként 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok! Péntek van, a Petrákat köszöntöm névnapjukon. Sok boldogságot a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában olyan neveim vannak, mint Will Smith, a Cardigans, Tom Jones-szal, vagy rögtön elsőként Justin Timberlake.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyeshalom felé, az M0-ás csomópont után. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyeshalom felé az M0-ás csomópont után. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka, a TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot.

0: Hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Bronz domborműves oszlopokkal szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképen látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. További 15000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57000 pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, október 2-án pénteken, ma van a Mosoly világnapja. Tegyünk jót, csaljunk mosolyt valaki arcára. Minden október első péntekén ünnepeljük a mosolyt, ez a nap a felhőtlen jó hangulatról, a jó cselekedetekről szól. A Mosoly világnap kezdeményezője nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója Harvey Ball. Harvey Ball még 1963-ban egy reklámkampányhoz alkotta meg a smiley-t, a 2011-es halála előtti években pedig rájött, hogy az igazi élet célja, hogy a boldogság nemzetközi nagykövete legyen, ennek jegyében az ő kezdeményezésére született meg a Mosoly nemzetközi napja. Ball célja az volt, hogy ezen a felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és másokat is boldoggá tegyünk. Így szerint a Mosoly világnapjának a jó hangulatról és a jó cselekedetekről kell szólnia. Ráadásul mosolygós az idő is, és ilyen lesz egész hétvégén. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert kb. Még egy hétig tart a vénasszonyok nyara. Lehet egy jót kirándulni, mindenképpen legyünk sokat a szabadban, a hűvösebb ősz és a hosszú tél előtt.
1: Best FM, a legjobb

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, baleset történt a 4-es főúton Albert Tirse és Cegléd-Bercel között, két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó utat, ha van közlekedési info a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A következő órában hozom majd a Kosindalát. És jön a Well Hello is. Pillanatokon belül 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfa-liget.hu.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az Öte Pázmánt tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, amiután önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEO oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népesség fogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Október második napja van, és ez azt jelenti, hogy a Petrákat lehet köszönteni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Olyan nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint a Chris Cross, a Black Eyed Peas, nem sokára az Alice DJ, most pedig az Outkast kezd a The Way You Move-val.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék. Friss közlekedési info Dávidtól, azt írja, lerobbant valaki az M1-esen Biatorbágynál, a határ felé vezető oldalon, emiatt torlódunk. Köszi szépen. Tehát, ha valaki siet és az M0-ásról érkezik, akkor ne az M1-esre, hanem az 1-es főútra hajtson le, és aztán Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Jó utat, ha dugó baleset van, Dávidéhoz hasonlóan a közlekedési info a 0620-55-55-155-re jöhet. Ez már a Della Soul, dala közben. Ring, ring, ring a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Azt látom, hogy jövő hétvégén már nem lesz ilyen szép idő, mint az előttünk állón. Most még kitart a Vénasszonyok nyara, és szerintem az évben utoljára indul el nagyobb tömeg a Balatonra. Ráadásul a hétvége tele lesz szüreti mulatságokkal is. Például Tokajban, ahol a Tokaj hegyaljai szüreti napok teljesen megújulva tér vissza a tokaji főtérre. A sétáló utcákban helyi borászok, borudvarok, gasztrosétány és kézműves vásár várja az érkezőket. Szombaton délután 2-től a hagyományos szüreti felvonuláson több száz hagyományőrző, néptáncos, borlovagrend és rezes banda látványos menete vonul végig Tokaj teljes belvárosán. Ma este 8 órától Tokaj fénnyel mesél, Európában egyedülálló épületre vetített monumentális fényfestés a főtéren. Holnap este pedig fellép majd az Anna and the Barbies. A fesztivál nagyszínpados és főtéri programjai ingyenesek. Jó szórakozást kívánok! Folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Most a brit Cosheen érkezik, és a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. 50 év a pályán a YouTube egy rendkívüli meglepetés koncerttel ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját Dublinban a napokban. Szeptember 25-én a zenekar visszatért a gyökereihez, és két ikonikus helyszínen is felbukkant. Dublin belvárosának szívében egy kávézó erkélyéről adtak meglepetés koncertet az utcán összegyűlt hatalmas tömegnek. Az eseményről készült felvételek megtalálhatóak a YouTube-on is, és ellátogattak a régi középiskolájukba is, ahol a zenekar pontosan 50 évvel ezelőtt megalakult és megtartotta a legelső próbáit. Most az LMC mashupjában halljuk őket, jön a Take Me to the Clouds Above, és jött a közlekedési info is. Dávid korábban írta, hogy lerobbant valaki az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, 2-3 kilométer a dugó, már az M0-ásról is nehézkes a felhajtás az M1-esre. Aki tud, az 1-es főúton kerüljön, és Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Még egyszer jó utat, de ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak, a felhők fölött, tehát az LMC-vel. Ez a Take Me to the Clouds Above a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Előttünk a hétvége, gyönyörű idő lesz, úgyhogy töltsünk sok időt a szabadban, és persze lesznek ingyenes programok is, mint például az Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban vasárnap reggel 9 és délután 3 óra között. Kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló interaktív standok várják az érdeklődőket. Lesz egzotikus állatbemutató, madársétá és izgalmas kézműves foglalkozások. A belépés erre a rendezvényre tehát ingyenes a Természettudományi Múzeumban. Rögtön 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, és hála a jó égnek, itt a vége a hétnek is mindjárt, úgyhogy ennek lehet örülni, a szép idő aláfestő zenéi pedig, már is mondom, hogy mik lesznek a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Természetesen nem hiányozhat egy igazi nyári sláger a Szapri Duótól. Jön majd a Baja Baja, és ha dugó baleset lenne közben, várom a közlekedési infót is, 0620 55 55 155. Meghallgatjuk majd a Halott Pénz és Olá Helén a közösét is.
2: Mert úgy is szétszeretlek én, úgy is szétszeretlek.
0: Tehát hamarosan friss hírek itt a Besten, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali és elfogadásával gyanúsítják. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodaba-Újszemplén megyei erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. Ismét lehet szavazni az év turista házára, a közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újolhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista háza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj-hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították, a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az öte Pázmánt tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent fekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, amiután önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése, megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUR oldalán. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Jó zenék, gyönyörű idő és egy jó hír. Péntek van, október 2-a, sok boldogságot kedves Petrák, Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában hallhatjuk majd Néót, jön a Sexy Love, itt lesz Rosella és az Everybody's Free, nem sokára Sean Paul, most pedig az a Pink, aki lánya kedvéért New Yorkba költözött, hogy a gyermek valóra válthassa színházi ambícióit. A Broadway-n szeretne ugyanis tündökölni nem olyan sokára. Don't let me get me, így indul az óra, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Sír a hegedű, de mi mosolyogjunk, Best FM a legjobb zenék, mert hogy október 2-a van, a mosoly világnapja, méghozzá a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója kezdeményezésére, és egyébként az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai napra esett. Nem nevezhető erőszakmentesnek az a cselekedet, amikor valakire fegyvert fogunk, ráadásul ha az rendőr is, hát erősen megüthetjük a bokánkat. Ez történt Mark Morrisonnal is, aki a börtönben még szabadulása előtt írta a Return of the Mac-et. Ennyi.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Friss hír az M1-esről, átépítik a terelést Tatabánya és Bicske között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv lesz járható, viszont Budapest felé az 55-ös és 33-as kilométer között az új kiszélesített pályaoldalon két sávban már engedik az autósokat. Továbbá az átterelt sáv is járható maradt, így Budapest felé három sávon haladhatnak a járművek egy darabig. A 32-es kilométerig készült el egyelőre az új pályaszakasz, ott ismét egy sávba kell visszasorolni, és aki az átterelt belső sávot választja, az 56-os és 19-es kilométer között továbbra sem használhatja a pihenőhelyeket, a benzinkutakat és a csomópontokat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek van, jön a hétvége, és gyönyörű idő lesz még legalább egy hétig, úgyhogy használjuk ki. A bátrabbak még akár strandolhatnak is. Hát ha forróság nincs is, de október elejéhez képest azért meleg lesz. 22-27 fok, hát én hír. Jön majd az amerikai rapper Nelly, és a New Level Empire is a Groove House-zal. Szólnak tovább mindjárt a legjobb zenék, közben ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján a Dunaújvárosi Egyetemen. A szeptember 25-én megrendezett ingyenes eseménysorozat célja ezúttal is az volt, hogy közelebb hozza a tudományvilágát a nagy közönséghez, és hogy népszerűsítse a kutatói életpályát. A Dunaújvárosi Egyetem több intézete is változatos programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők szerint a rendezvény minden korosztály számára tartogatott élményeket és tudományos érdekességeket, melyről a Duna Online ad összefoglalót. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Holnap folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan lesznek, így 8 fok körüli értékekre számíthatunk, majd délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre, szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő, esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a Sármel légi repteret érinti, és 2028. szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak. Itt egy ember meghalt, 2 megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álcadront vetett be éjszaka. A légvédelemnek csak nem 90-et sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük péntek délelőtti napsütéses, lazulós dalok a Salt-N-Pepa-tól vagy Sheryl Crow-tól, az óra pedig egy szintén pozitív, rezgésű és egy kicsit temperamentumosabb dallal. Az M&S-szal szólnak egyével indul. Hello, 4 perc elmúlt 11, kitartást a munkahét legvégéig, a hátralévő pár órához. Remélem a legjobb zenékkel gyorsabban ebben az időt.

Ezt a fennben a legjobb zenék. Péntek van, és már fél szemmel a hétvégére kacsingatunk, úgyhogy hadd ajánljam magunkat és a péntek esti Night Shift Extrát, ahol mindig a heti rezidensek közül duplázik valaki. Ma Lauer Christian jön héttől a pultba Classic House-zal, és természetesen a házigazda Whiteboy is ugyanebben a stílusban hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Simply Red, In There A Lot Of Love most!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az M5-ösről, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Lajos-Mizsei csomópont után a munkavégzés miatt kialakult torlódásban kis teherautó és kamion ütközött a 63-as kilométernél. A forgalom egy sávon elindult, így a kialakult torlódás lassan szakadozik. Közben pedig újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 119-es kilométernél. Csak a leálló sáv járható, a Röszke felé vezető oldalon pedig a terelést bontják, a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkül a pálya, a torlódás ott is több kilométeres. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk van, a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elképzeltem a Dido és menedzserek közti első találkozást, beszélgetést. Szia, én vagyok a menedzsered, és te?
1: Dido Florian Claude de Benuvelio Melly Armstrong.
0: Jó, akkor mostantól Dido leszel. Na szóval, kevesen tudják róla, de a bátyja a Rollo Armstrong által alapított elektronikus zenei formációban, a Faithless-ben indult a karrierje, ahol háttérvokalistaként és társszerzőként is közreműködött. A nagy áttörést Eminem Stenje hozta meg számára, most pedig a bátyussal és a Faithless-szel közös One Step Too Far forog itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt ér véget a péntek délelőtt, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, és Majoros Rita is, aki majd Florida és Kesha dalával indítja a péntek délutánt, és vezeti át a kedves Best hallgatókat a hétvégébe. További nagyon-nagyon szép napot és jó hétvégét kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján a Dunaújvárosi Egyetemen. A szeptember 25-én megrendezett ingyenes eseménysorozat célja ezúttal is az volt, hogy közelebb hozza a tudományvilágát a nagy közönséghez, és hogy népszerűsítse a kutatói életpályát. A Dunaújvárosi Egyetem több intézete is változatos programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők szerint a rendezvény minden korosztály számára tartogatott élményeket és tudományos érdekességeket, melyről a Duna Online ad összefoglalót. Az Öte Pázmánt tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A két éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsgafeladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEOL oldalán. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diák igazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diák igazolványt is. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek. Hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
4: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár itt egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
3: Megkezdődött a Darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastavainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhőt évett csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Töltsük együtt ezt a mai felejthetetlen délutánt is. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét így délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, és önökkel leszek egész délután, és olyan zenéket hozok, mint Yves Le Rock és a Rise Up, vagy éppen a Spice Girls és a Stop. Hangolok mindenkit a hétvégére. Florida és Kesha dalával pedig már nyitom is az órát. Jön a Right Round. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak, hogy telt a péntek délelőtt? Remélem most már a finishben vagyunk, és lehet készülődni a hétvégére. Én nem nagyon tudtam aludni most valamiért az elmúlt éjszaka, úgyhogy hajnalban kivert az ágy, és rájöttem, hogy én nagyon kedvelem a kollégáimat, és általában rajtuk szoktam tesztelni az új receptjeimet, úgyhogy nekiálltam hajnalán süteményt sütni, csak semmi zajongás, a szomszédokat nem akartam zavarni. Az igazi békebeli nagy féle almás pitét készítettem egy ilyen új recept alapján, úgyhogy majd a délutáni kávé mellé rajtuk fogom tesztelni. Nekem itt telt a délelőttöm, remélem, hogy önöknek is hasonlóképpen nyugiban, vagy ha éppen a munkahelyükön, akkor már a hétvégére hangolódva. Én pedig jöttem most így ebéd környékére, hogy jó étvágyat kívánjak, és hangoljak mindenkit a hétvégére Gáspár Lacival, a Red Hot Chili Peppers-el, vagy éppen Meredith Brooks dalával. Hamarosan közlekedünk, előtte itt a Beach, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak, sokan lesznek az utakon. Mindjárt indul a hétvége. Legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra. Én pedig, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Szakaszosan torlódik az M1-es. Hát mondhatom azt, hogy szinte már a szokásos módon Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szól a kocsisor, és hát rengeteg kamion miatt sajnos ezzel kell számolni. Fontos tudni, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely most jelentős lassulást okoz. A menetidő növekedés akár fél órát is meghaladhatja pluszban. Az átterelt belső sáv jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, azt írják a hallgatók ma is, hogy válasszák ezt a sávot. 0620 55 55 155, ide várom ma is az útinfókat. Bárkinek van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Charlie-val daloltunk, ez volt a Mindenki valaki. A folytatásban is ilyen dalolós zenék jönnek, úgyhogy lehet majd énekelni, táncolni, meg egyszerűen jól érezni magunkat így a Best FM-mel. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Eve és a Gangsta Lovin. És zenél majd Blézis Diázzal, na ezt aztán fogjuk énekelni, minden másképp lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján a Dunaújvárosi Egyetemen. A szeptember 25-én megrendezett ingyenes eseménysorozat célja ezúttal is az volt, hogy közelebb hozza a tudományvilágát a nagy közönséghez, és hogy népszerűsítse a kutatói életpályát. A Dunaújvárosi Egyetem több intézete is változatos programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők szerint a rendezvény minden korosztály számára tartogatott élményeket és tudományos érdekességeket, melyről a Duna Online ad összefoglalót. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai kért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásukról is. A vizsgafeladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEOL oldalán. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a Debreceni és a Sár melléki repteret érinti, és 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg. Most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma és holnap a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta a Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
4: a sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
3: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem mínusz 2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőinges meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik itt-ott, leginkább nyugaton és észak-keleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy óra után is csak a legjobb zenék, jó hangulat, hétvége, mi kell még? Mondjuk egy kis napsütés, de hál' Istennek az is megvan. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, és hallgassunk együtt isteni zenéket. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, itt lesz Eve is, most pedig Michael Jackson indítja az órát. Jön a Europe, my world!
1: Lesz FM,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Best FM a legjobb zenék. Az én legjobb módszerem arra, hogyha ideges vagyok valami miatt, valaki miatt stresszelek, stb. És emiatt nem tudok aludni, akkor általában ilyenkor nem forgolódom az ágyban, hanem takarítok. De semmi hangoskodás, semmi porszívózás vagy ilyesmi, általában ilyenkor kádat szoktam súrolni. Higgyék el nekem, az egyik legjobb idegnyugtató, így hajnali 3:30-4 környékén, vagy legalábbis számomra ez egy nagyon nyugtató módszer, mondjuk így, és aztán igazából a reggeli órákra nagyjából úgy meg is nyugszom. De például vasalni is ilyenkor szoktam általában, de tényleg csak mindent nagyon-nagyon halkan. Én is halkan vagyok, nem beszélek, inkább csak úgy magamban intézem a dolgaimat. Na de ha már takarításról van szó, mert hogy a mai reggelem vagy hajnalom is itt telt, és ezért gondoltam, hogy behozom a takarítást a mai délutára témának. Mi az, amit a legjobban utálunk? Melyik az a takarítási forma, vagy mit szeretünk, vagy legkevésbé takarítani? Nekem ilyen például a mosogatás, én azt gyűlölök. Sajnos nincs mosogatógépe, mert nem fér be a konyhába, de gyűlölöm. Illetve az ablakpucolás, az is, ha nem muszáj, akkor azt is nagyon. Már szerintem hetek óta meg kéne pucolni, de még mindig ott várnak. Illetve mik azok, amiket nagyon szeretünk? Ma ezekre is kíváncsi vagyok. Nekem mondom, ilyen a kátsikellens és a vasolás, de jöhetnek a kedvencek, meg hát ezeket meg kell csinálni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Takarítsunk együtt ma délután, de higgyék el nekem egyébként, ha nem csendben, akkor zenére a legjobb takarítani. Például a Backstreet Boys dalára, úgyhogy lehet egy kis csit lassúzni. Jön a Quit Playing Games, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Van több infóm az M5-ösről, úgyhogy már meg is hoztam őket. Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után folyik a munka, és itt a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat ugyan feloldották, de hát eléggé nagy 5-6 kilométeres a torlódás, úgyhogy ez azért lassan oszlik fel. És újabb baleset is történt, méghozzá a Petőfi szállási pihenőhely után szintén a főváros felé a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, amely mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy így csak a leálló sáv autózható. Lassulásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Tamás írt nekem egy SMS-t, hogy Budapesten a Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében, tehát a Puskás Ferenc stadionnál baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, sokan pedig befejezik 2-kor a munkát, legalábbis sokan szokták írni a hallgatóink közül, hogy pénteken bizony nekik már vége a munkanapnak, úgyhogy jó hétvégét kívánok, a French Effort dalával jön majd a Sexy. És itt lesz majd a Magna Cum Laude is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján a Dunaújvárosi Egyetemen. A szeptember 25-én megrendezett ingyenes eseménysorozat célja ezúttal is az volt, hogy közelebb hozza a tudományvilágát a nagy közönséghez, és hogy népszerűsítse a kutatói életpályát. A Dunaújvárosi Egyetem több intézete is változatos programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők szerint a rendezvény minden korosztály számára tartogatott élményeket és tudományos érdekességeket, melyről a Duna Online ad összefoglalót. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartó vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A 2 éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartót vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásukról is. A vizsgafeladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUR oldalán. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-ig lehet benyújtani. A részletek a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népességfogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők, drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy újabb véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 gram kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, néhány fátyol felhőt évet csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, így a hétvége küszöbén. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jövök már is a legnagyobb kedvencekkel. Egy kicsit romantikázunk a Cég Deccel, jön a Babe. Itt lesz Rihanna és egy buli slágerrel, ez lesz az SOS, most pedig a French Affair és a Sex nyitja az órát. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

0: hiszem a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szívből gyűlölünk, és akár fizetnénk is csak, hogy valaki megcsinálja, és mi a kedvencünk? Kata írja, az ablakpucolás. Imádom azt a pillanatot, amikor kész vagyok, és rájövök, hogy ugyanúgy koszos, csak most már csíkos is. A porszívózást viszont szeretem, ott legalább látom, hogy történik valami. Ez mondjuk igaz. Zoli is írt, amit utálok, az a felmosás. Mire végzek, a kutya végig szalad rajta, én megnézem a tapasnyomokat, és rájövök, hogy tulajdonképpen csak átrendeztem a koszt. Anikó is írt, port törölni gyűlölök, 5 perc múlva ugyanott van, ez nem takarítás, ez egy végtelenített bosszú film. Hát ebben egyet tudok érteni, ráadásul nekem fekete bútoraim vannak legnagyobb részt, és azon, főleg, hogyha besüt a nap, azon pedig aztán tényleg 5 perc múlva ott van már újra a porréteg, pedig kipróbáltam, vannak ilyen speciális portörlő szerek, hogyha lefújod, áttörlöd, és akkor így taszítja magából a port, vagy magáról a port, hát szerintem ezek egyáltalán nem válnak be. De ha valakinek van esetleg valami házi keveréke erre, nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek ide az üzenetek. Állítólag, ha picit valamilyen olajosabb texturájú ez a bútorápoló, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt, akkor egy picit jobb a helyzet, de nekem valahogy ezek nem válnak be, úgyhogy várom akár a házi tippeket is, mellé pedig isteni zenéket hozok, ahogy minden délután szoktam. Megyek tovább egy jó hangulatú 2000-es dallal, ez pedig nem más, mint Bahamán és a Who Let the Dogs Out, amit minden olyan filmben hallunk, ahol kutyákról van szó, vagy kutyák elszabadulnak, holott egyáltalán nem a kutyákról szól ez a dal, hanem azokról a pasikról, akik a bulikban a csajokra tapadnak, zaklatják őket, és egyszerűen nem tudják felfogni, hogy a nem, az nem. Who Let the Dogs Out, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről több taxis hallgató is jelentkezett, hogy egészen jól járható a város, de nem akarják elkiabálni, mert azért a Blahalujza tér környékén, a Hungária körúton, Bascsomópont környékén azért dugó van, viszont balesetről nem érkezett jelentés, és remélem ez így is marad. Az M5-ösről viszont több hírem is van. Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után folyik a munka, és a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, feloldották a pályazárat, a belső sávon megindultak az autók, de több kilométeres a torlódás, úgyhogy még azért kell a türelem. Újabb baleset történt Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után. 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy csak a leállósávon lehet autózni. Lassulás van. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető Remete szőlősön a 12-es kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még információja, nagyon köszönöm, hogyha elküldi, vagy esetleg felhív. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenik. Jelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: And you thought he was cute before.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szűrő napot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után piros autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja Duna Online. Az Öte Pázmánt tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozói vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent rekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmáni tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztek még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népesség fogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályú műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Holnap folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan lesznek, így 8 fok körüli értékekre számíthatunk, majd délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt találkozunk péntek délután kellős közepén is. A 93.1 Best FM-en mindenkinek szép délutánt kívánok, és legyen lazulós azoknak, főleg akik jelenleg még melóznak, dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, akárhogy számoljuk egészen este 6 óráig, és Ékonnal kezdünk. Tőle szól a Locked Up című dal.
2: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, dunói városi hallgatók, lazulós délutánt így péntekre. A mikrofonnál Molek Csongor, és beindult októberi hónapunk is, már másodika van. A Petrák ma tartják névnapjukat, az ünnepelt hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban is a környéken. Már 2007 óta a 19. éve a mai nap az erőszakmentesség és a béke világnapja. És nem tudjuk pontosan, hogy mióta, de az őrangyalok ünnepe, október 2-a, kedves hallgatók. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. Hosszú a lista, 112 éve látott napvilágot, Senkálszky Endre, színész, rendező, színházigazgató, 96 éves koráig játszott egyébként. És 102 esztendeje született Szőnyi Zsuzsa, aki férjével 50 évig tartott fel Rómában irodalmi szalont. Akik ma ünnepelnek, kedves hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Amy Winehouse felvételét hozom most, a címe Tears Dry on Their Own.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. Itt a 93.1-en nyilván közlekedünk, kedves autósok, mindenkinek jó utat kívánok, és elég nagy a forgalom a környékünkön. Ráadásul jó pár szakaszon munkálatok miatt fennakadásra is készülni kell. Hát először ugrunk messzebb az M6-oson, a 101-es 102-es kilométernél terelésre kell készülni még október 5-éig. Aztán az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 34-es és az 51-es kilométer között. Hú, még december elejéig aktuális lehet a félpályás lezárás, nem végig nyilván. És az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 106-os és a 116-os kilométer között is végeznek munkálatokat. Félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Ha van egyéb útinfó, akkor jelezhetik most is 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A Lighthouse Family nagyslágerét meghallgatjuk most, érzelmes a dal, a címe Hike.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, itt a 93.1 Best FM-en, tartalmas délután péntekre, kedves dunaújvárosi hallgatók. Tök jó, hogy még együtt szórakozhatunk a következő és az azt követő órában szintén, és bekészítve a kedvenc slágerek hazai és külföldi vonalról. Én Molek Csongor vagyok, indítja az órát mindjárt a Black Eyed Peas a Máskia Nada című slágerével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az idősek világnapi alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen a miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt. Az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a budapesti közlekedési központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a nemzeti kulturális alapjuttatásában. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Róbert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka, a TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Híreink végén az időjárásról. Általában derült, napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. Délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köszöntök mindenkit nagy szeretettel itt a 93.1 West FM-en, Dunói Veres és a térség. Hozom még a jó zenéket 2,5 órán keresztül, és jönnek hazai és külföldi slágerek egyaránt. Nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is játszadozunk, ahogy mindig. A nevem Oleg Csongor, zenél nekünk a Black Eyed Peas, és szól a más kiennáldá.
0: 93.1 West

Ez továbbra is a 93.1 West FM. A legjobb zenék, üdvözlöm a hallgatókat. Én Oleg Csongora vagyok, és megnézzük, hogy hétvégén milyen idő vár ránk itt a mi tájegységünkön. A jóslatok szerint holnap szombaton napos száraz időt élvezhetünk, némi fátyol felhő megjelenhet felettünk az égen, de a legtöbb helyen nem nagyon lesz csapadék. Még egyszer mondom, a hozzáértők szerint, kedves hallgatók. A csúcsérték olyan 23-27 fok körül alakul, délután, a legmelegebb órákban, és ezt tapasztaltuk eddig egész héten, hát a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak. Hűvös lesz a reggeli órákban, úgyhogy öltözzön mindenki melegen rétegesen, aki korán kell és elindul otthonról, ilyenkor a legkönnyebb megfázni. És kedves allergiás hallgatók, a parlagfű szezon még tart, jelenleg közepes tartományban van a pollen koncentrációja, a gombák pollen szintje pedig már pár napja ismét magas, az erre érzékenyeknél. Üsszögős, szemviszketős tünetek jelentkezhetnek még. Cisco zenél most nekünk a Best FM-en, és a Tank Song című számát játszom. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, már véget ért a Dunaújváros Fája 4 évszakban című fotópályázat nyári felvonása. A legmelegebb hónapokban nyilván nem tétlenkedtek a városi fotósok. Összesen 38 alkotás közül lehet válogatni a szakmai zsűrinek. És igen, ez az újabb állomás már. Augusztus 31-től az őszi szekcióban nevezhet az ifjú 14-18 éves korosztály, és persze a 18 év feletti fotós különítmény, így fogalmaznak a dunaújváros.com hírportál aktuális cikkében. A fotópályázat hagyományos diátadó ünnepségének a Városháza C-szárnya adott otthont még kedden, és az elmúlt ciklusban nyáron csodaszép alkotások születtek. A városi fotósok a kánikulában nem nagyon tétlenkedtek, összesen 38 pályamunk közül választotta ki a legjobbnak ítélt alkotásokat a zsűri, ahogy mondtam. A diátadó alkalmával a vendégeket Papné Gravant Ilona önkormányzati képviselő köszöntötte. Az eredményekkel kapcsolatban is találnak részletes információkat a dunaújváros.com hírportálon. Most Endain zenél nekünk, és szól a Beautiful Things.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, maradok még a stúdióban egy egész órán keresztül, és remélem, hogy új hallgatók csatlakoztak hozzánk Dunói városból vagy a vonzás körzetből. Én Molek Csongor vagyok, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, az újakat főleg. Indítja az utcsó közös óránkat így péntek késő délután mindjárt az Atomic Kitten és szól a Tide is High.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Örgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és nákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és igazságügyi miniszter. Az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Újabb medve támadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe, az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, ezt a honvédelmi miniszter közölte. Mint mondta, 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat, hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Híreink végén az időjárásról. Általában derült, napos száraz idő várható, kevés, nyugaton több fátyol felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. Délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első négy vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szülésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után tilos autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes két nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Az Öte Pázmánt tűzoltóinak egy év után újból önálló beavatkozó vizsgát kellett tenniük. A gyakorlat során azt szimulálták, hogy Pázmándon egy épület tetőterében tűz keletkezett, és feltételezhetően egy személy bent lekedt. Fejér megyéből elsőként a pázmándi tűzoltóknak sikerült a szigorú követelményeknek megfelelni, ami után önálló beavatkozói jogosultságot szereztett még 2015-ben, mint önkéntes egyesület. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetekben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A két éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásukról is. A vizsga feladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEUL oldalán. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diák igazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diák igazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diák igazolványt is. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A 93.1 Best FM-en továbbra is együtt szórakozhatunk még így péntek, lassan-lassan kora este, dunói városi hallgatók. Mindenkit szeretettel köszöntök, a nevem Molek Csongor, és jönnek még a dudolható slágerek, konkrétan ilyen elindul a felvonás. Zenél az Atomic Kitten, és szól a Tide is High című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, kedves dunói városi autósok, közlekedők. Az 52-esről szinte minden nap beszélünk, de hát még mindig aktuális az útszűkület és a félpályás lezárás is például. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél csomópont építési munkálatok miatt. És az 51-esen is végeznek útépítési munkákat, a 38-as kilométerről van szó Budapest-Baja-Herceg-Szent másodrendű főúton, itt is lassabb a haladás. Hogy még hol? Ha van egyéb tapasztalatról beszámoló, akkor kérem jelezzék felénk, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A kanadai énekes következik most, Bryan Adams és szól a Cloud Number 9 című dal.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls!

0: Next FM, a legjobb zenék.
1: Tartam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, elég fontos időszak kezdődött ezen a héten a hamarosan iskolába lépő dunaújvárosi óvisok számára. Elstartolt az iskola előkészítő a pedagógiai szakszolgálatnál. És ezen foglalkozások célja, hogy játékos környezetben fejleszték azokat a képességeket, amelyek megkönnyíthetik az óvodából az iskolába történő átmenetet. Az iskola érettség jóval többet jelent annál, hogy egy gyermek ismeri-e a betűket vagy tud-e számolni. Lényeges többek között a megfelelő figyelem, az emlékezet, a feladattudat, a beszédértés, a gondolkodás és a finom motorika fejlettsége. A sulikban ráadásul alkalmazkodni kell egy új napi rendhez, hosszabb ideig kell egy feladatra koncentrálni, és a közösségi szabályok betartása is nagyobb szerepet kap. Az előkészítő foglalkozásokon mindezeket játékos feladatokon keresztül gyakorolhatják a gyerekek, és nem az a cél, hogy idő előtt megtanuljanak írni vagy olvasni, hanem hogy megerősödjenek azok az alapvető készségek, amelyekre az első osztályban építeni lehet. A foglalkozásokkal kapcsolatban akad még információ a dunaújváros.com hírportálon. No, Sonic zenél nekünk, és ezt a dalt is ismerjük jól. Szól a Sky!

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát elég gyorsan lepörgettük ezt a három egész órát enyhe túlzással, de jó hangulatban dunaújvárosi hallgatók, úgyhogy a búcsúslágeremet meghallgatjuk még. Ez Will Smith-től a Gettin' Jiri Viri című nagysláger. Köszönöm szépen a figyelmet és a közreműködést minden kedves hallgatónak, és ha már nem találkozunk a következő napokban, akkor jó hétvégét kívánok és jó pihenést, de holnap jelentkezem egyébként, délután 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Szűrőnapot rendez a Szent Pantaleon Kórház október 17-én. A Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnapnak a Vasműúti rendelőintézet ad majd otthont reggel 9 és délután 5 óra között. A programra a 18 év felettieket várják érvényes tajkártyával. Több vizsgálatra azonban csak előzetes időpont foglalással lehet majd jelentkezni. Előre kell regisztrálni a bőrgyógyászati, a szemészeti, a szájüregi és az ortopédiai tért szűrésre, valamint a pszichológus által vezetett vizsgálatra is. Az első 4 vizsgálat esetében 15 perces, a pszichológiai szűrésnél pedig 30 perces időpontokkal számolnak. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szemészeti vizsgálat során pupillatágító cseppet alkalmaznak, emiatt a látás néhány órán keresztül homályosabb lehet, így a vizsgálat után piros autót vezetni. A PSA szűrésre készülőknek pedig érdemes 2 nappal korábban figyelniük arra, hogy ne végezzenek megerőltető fizikai munkát, írja a Duna Online. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, itt Fejér megyében sem. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diák igazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diák igazolványa van, az a személy azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diák igazolványt is. Elindul a várólista csökkentési program itt Fejér megyében is. 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hájom műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják meg. Innen Fejér megyéből is. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4 tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Holnap folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan lesznek, így 8 fok körüli értékekre számíthatunk, majd délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Millió kedvence még ma is. A főszerep A szereplők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu, a

És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt. Yeah!

amivel minden hétköznapot kezdünk, vagy minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat, vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is, Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Közel 800-an vettek részt az idei kutatók éjszakáján a Dunaújvárosi Egyetemen. A szeptember 25-én megrendezett ingyenes eseménysorozat célja ezúttal is az volt, hogy közelebb hozza a tudományvilágát a nagy közönséghez, és hogy népszerűsítse a kutatói életpályát. A Dunaújvárosi Egyetem több intézete is változatos programokkal várta az érdeklődőket. A szervezők szerint a rendezvény minden korosztály számára tartogatott élményeket és tudományos érdekességeket, melyről a Duna Online ad összefoglalót. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei Pálhalmai és a Baracskai Intézetben is. A két éves szakmaképzés befejeztével Fejér megyéből a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 22 fogvatartott vehette át hivatalos szakmai bizonyítványát. Az interaktív vizsga során a tanulók nem csak elméleti ismereteikről adtak számot, hanem a szakmához kapcsolódó gyakorlati tudásokról is. A vizsgafeladatok között szerepelt egy kültéri térburkolat készítése megfelelő lejtés kialakítással, valamint egy függőleges, vékonyágyas csempeburkolat kivitelezése pozitív sarokképzéssel. További részletek a FEOL oldalán. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. A támogatásokból itt Fejér megyében is segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. A részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy tovább gyorsult a népesség fogyás, idén augusztusban csak nem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csak nem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. További 15000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, itt Fejér megyében is. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkentése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57000 pályázó juthat támogatással energiatárolókhoz. A meteorológusok szerint folytatódik a vénasszonyok nyara száraz, derült időjárással, nagy napi hőingásra készüljünk. Kevés fátyol felhő lesz az égen, gyenge mérsékelt lesz a keleti szél. Reggel 8, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor előveszi és leporolja, mint az SOS-t.
5: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
4: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
5: Nagyon-nagyon durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
4: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
5: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
4: Igen.
5: Nagyon-nagyon
4: szeretem. Azért nagyon jó. Na, a Lovas Krisztián a lemezjátszók mögött egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Classic House itt a Best

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
2: A birodalmi katonák.
1: A stormtrooperek.
2: Stormtrooper, igen.
1: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így a valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
2: Igen.
1: Ugye nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
2: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
1: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani. A Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
2: Nem is tudtam.
1: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: Put your hands together.
1: I want you to do it.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és
3: persze,
2: azt mondja,
3: hogy
2: elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek meg a lemezeim.
2: Volt,
3: hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: fokkal. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kevés volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Na, ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék,
2: na, okay, na
3: eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van. Na, bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christian, a Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Tárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát később jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor később eszünkbe.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, szépített hétfőn.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-topról. Lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-top megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csak egy picikét ellensúlyozzuk az előző 120 percnyi Classic House-t. Picikét talán mondhatni, hogy felül lesznek reprezentálva az R&B előadók a következő órában, úgyis, mint Beyoncé. Ő jön majd az If I Were a Boy-jal, itt lesz Gwen Stefani Eve-vel és a Rich Girl-lel, jön majd Amy Winehouse a Back to Black-kel, és a sor legelején Jennifer Lopez az If You Had My Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Beszélve a legjobb zenék, hogy miért alakult így, hogy együtt élőben ezt a dalt soha nem tudták előadni, a fene se tudja, de külön-külön a saját turnéikon mindig is nyomták. Janet Jackson mind a mai napig énekli ezt a dalt. Jön Michael és Janet Jackson a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész úgy indult, hogy egyszer vagy talán kétszer lesznek előzenekarai a System of a Down-nak egy latin-amerikai turné keretein belül. Most már ott tartunk, hogy hetente jelentik be az új európai állomásokat, ahol is a Faith No More lesz a headliner 2027-ben. Jön az Easy It a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi mindent nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi mindent történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyi biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a ködés az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órát ex-neje indította itt a Besten, Jennifer Lopez, úgyhogy akkor most érkezik Mark Anthony, az I Need to Know-val fogjuk berobbantani az előttünk álló 60 percet, amelyet aztán majd követ Ed Sheeran, a Fragma, Eminem, Wickfield és Whitney Houston is itt lesz George Michael-lel és az If I Told You That-tel a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék meccs van a Puskásban. Egyelőre most még csak a kihelyezett táblák miatt és az elterelések meg a lezárások miatt nehéz közlekedni a környéken. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út és a többi. De abban a pillanatban, hogy vége van a meccsnek, azért még arra is számolni kell, hogy 50 ezer a stadionból kiáramló ember is egy picikét fel fogja majd tartóztatni a forgalmat, úgyhogy kedves autósok, türelemmel arra felé.

0: ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: One shot. One opportunity. Seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

Best FM a legjobb zenék, a kiadó is úgy nyilatkozott, hogy terve volt még egy Spike nagylemez, ami aztán végül nem jött össze, úgyhogy maradt az első és egyetlen album, aminek az a címe, hogy The Album. Nem gondolkodtak rajta sokat. Jön a Respect!

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hey baby.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Vannak frontemberek, akik mintha kínosan ügyelnének arra, hogy véletlenül se ragadjon rájuk egyetlen gram izom sem, de ennek ellenére 2,5 órát ugyanúgy végig tudnak pörögni a színpadon. 2 ilyen frontember is érkezik, természetesen zenekarral együtt jön majd a megboldogult Maxi Jazz és a Faithless, utána pedig Dave Gehen és a Depeche Mode a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jön a Do You Wanna Get Funky, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók, így is nagyon szeretjük őket, szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra, várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb, érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Big Rock.

0: Csak sehol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A béke, az erőszakmentesség és a mosoly világnapja van ma. Így együtt, október 2-án. Ezt próbáljuk mi is egy picikét erősíteni a mai utolsó 60 percben. Például a Love Message-el, jön majd tőlük a Love Message, illetve a Feel Good-dal, a Fat Sense Mall is jön majd 11-es egyfél között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexandert. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt. Például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, de a Texas is neki köszönheti az egyik legnagyobb sikerét, az Inner Smite. Most azonban nem az, hanem egy másik Texas kislemez érkezik, az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha eddig még nem, akkor most. Ugorjatok fejest a hétvégébe, irány az éjszaka, és persze azért nem elfelejteni, hogy holnap 6-kor ugyanúgy Night Shift, meg vasárnap is. Holnap hip-hop és R&B lesz a menő 6 és 8 óra között mixben, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, szombaton DJ Slim Fittel, vasárnap németivel kiegészülve itt a lemezjátszók mögött. Jön a Fat Dance Molly, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do something. Let's make a bet. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.